0: zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk,

Nem vagyok én senki, csak egy játékos. Ne utáljatok engem, mert ez nem szándékos. Nem tehetek róla, hogy mindenki elfárad. SMG.

0: zene, fülig magyar, ez a Magyar Zenék Órája. A jóból sosem elég, Magyar Zenék Órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Félig zene.
0: Félig zene, Félig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 millió lej támogatást kapott a csíkszeredai önkormányzat, mint az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál tartalék települése. Az összeget a Vákár Lajos műjégpálya rendbetételére költeni a város, ha a sportlétesítményt sikerül önkormányzati tulajdonba venni. Ez legkésőbb nyárig kellene megtörténjen, mivel a 2027-es februári fesztivált követően a város elveszíti az összeget, értesült a Hargita Népe. Ehhez az kellene, hogy az országos sportügynökség elindítja a Vákár Lajos műjégpálya decentralizációs folyamatát, és a városra ruházza a létesítmény fenntartását és üzemeltetését. Legutóbb egy hónappal ezelőtt kértük újra a sportügynökséget, hogy indítsuk el a műjégpálya tulajdonba vételének folyamatát, időközben azonban kormányválság alakult ki, nyilatkozta a Korodi Attila csíkszereda polgármestere. Az összegből megoldható lenne a műjégpálya energetikai korszerűsítés és környezetének rendbetétele, valamint a Molnár Lajos sátorszerkezetű műjégpálya átköltöztetése is a jégcsarnok szomszédságába. A legkisebbekkel elkezdődött a másodikos, negyedikes és hatodikos tanulók országos felmérése, amely idén több újdonsággal is jár, tudta meg a Hargita Népe. Galaci Hajnalka, elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő elmondta, a feladatsorok egységesek az országos vizsgaközpont megbízásából, magyar szakos pedagógusok állították össze. A feladatokra már pontszámot és nem kódokat kapnak a tanulók. Idéntől kísérleti módon több műveltségi területet felölelő integráló jellegű tesztek vannak. Így módon az értékelések tükrözni fogják az új tantervi megközelítést, amely szerint a feladatok a tanulási folyamat során kialakított ismeretek, készségek, attitűdök és értékek mindennapi életben való konkrét alkalmazására is irányulnak. A két évenként megvalósuló tesztelést 12 éve alkalmazzák Romániában, de az edupedu.ro szakportál szerint eredményeit valójában még sosem használták fel oktatáspolitikai intézkedések kiigazítására vagy alátámasztására. A másodikosok 4 próbán vesznek részt a héten. A negyedikesek 3 tesztet írnak május 19-e és 21-e között. A hatodikosok felmérése ugyancsak 3 napon át zajlik, május 26-a és 28-a között. 10 éves fennállását ünnepli a Szenvedélyből Mentő Salvator di Passione országos önkéntes program, a sürgősségi helyzetek kezelésének és az elsősegély nyújtásnak az egyik legnépszerűbb civil kezdeményezése, amely különösen a középiskolások körében népszerű. Monorano Vasile Radu ezredes, a Hargita megyei Olt sürgősségi esetek felügyelőségének főfelügyelője elmondta, egyre több fiatal érdeklődik a mentőszolgálat és a sürgősségi ellátás iránt. A programra 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, akik előbb egy rövid alapképzésen vesznek részt, majd egy több mint 100 órás felkészítő programba kapcsolódhatnak be, ahol az elsősegélynyújtás, a sürgősségi beavatkozás és a közösségi segítségnyújtás alapjait sajátítják el. A sikeres vizsga után az önkéntesek már a SMURD műszaki rohanmentő egységei mellett mentőautós személyzetként is szolgálatot teljesíthetnek. Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei szónoka. Az idei búcsú jelmondata Szent Maximus gondolatait idézi. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, értesült a Székely Hon. A választás hátterében az áll, hogy a gyulafehérvári főegyházmegye ezt az évet a keresztség évének szentelte. A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják a pünkösdi búcsúra. A megbeszélésre május 14-én, csütörtökön este 7 órakor kerül sor. Érdeklődni Timár Sándor Asztrik Ferences atyánál, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójánál lehet a 0722-292-676-os telefonszámon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint borult égbolt mellett csapadékos időjárás várható, elsősorban esőzések kialakulására lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 3 fokig csökken, napközben a csúcsérték 10. Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint borult égbolt mellett csapadékos időjárás várható, elsősorban esőzések kialakulására lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 3 fokig csökken, napközben a csúcsérték 11-13 foknál nem

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők, Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
3: Hallgasd meg, és vidd tovább.
2: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
3: TEDx Csíkszereda.
2: A jövő visszhangja.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: Lackó, te milyen jól festesz?
3: Vakolok főnök, de kösz.
2: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
3: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
4: Reklámot hallottak.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mark Rutte NATO főtitkár kedd este megérkezett Bukarestbe egy nappal a Kotroceni palotában megrendezésre kerülő B9 csúcs találkozó előtt. A NATO főtitkárát a szerdai csúcs találkozón társelnöklő Mikus Ordán román és Karol Navroki lengyel elnök együtt fogadta a Kotroceni palotában. Az elnöki hivatal korábbi tájékoztatása szerint Mikus Ordán munkavacsorán fog egyeztetni a lengyel elnökkel, valamint a NATO főtitkárával. A bukaresti 9-ek a B9 és az északi országok szerdai csúcs találkozóján többek között Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz, értesült az Ager Press. A Szenátus Alkotmányossági Bizottsága megállapította, hogy alkotmányos természetű jogi konfliktus áll fenn a parlament és a kormány között a SAFE programot szabályozó rendelet ügyében. A döntésre azt követően került sor, hogy a PESZEDE a Szenátus állandó irodájához fordult. A bizottság elnöke Nádia Cserván szenátor kijelentette, hogy a végrehajtó hatóság által elfogadott dokumentumban olyan elemek is lehetnek, amelyek a büntető eljárás megindítását indokolhatják egy esetleges jogi felelősség megállapítása érdekében. Hozzátette, nyilvánvaló, hogy legalább hamisításról beszélhetünk, ha nem egyenesen hivatali visszaélésről, hiszen nem lehet egy 8-án elfogadott rendeletet 4-i dátummal közzétenni a hivatalos közlönyben. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában a tegnap kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét. Ennek alapján a Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyi miniszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Posvai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid pedig közlekedési és beruházási miniszter lett. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A kabinet a tárcavezető kinevezésével alakul meg. A miniszterelnök már hétfőn felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a minisztereivel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra kell számítani. További esőzések alakulnak ki a térségben. 9 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet azonban mindössze 6 fokra tehető. A csúcsérték 11-13 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

Jules, Somber, Hunter X, Sting és még sokan mások gondoskodnak a jó kedvről, a jó hangulatról, és persze adjuk a tempót alá, hadd menjen a munka!

A hagyomány szerint Szervác és társai annyira vallásosak voltak, hogy a szívüket is megfagyasztották, ezért hozzák magukkal a kései fagyokat. Nos, hát ha így kitekintek az ablakon, akkor nem tudom, mi lesz az idei bortermésssel, ugyanis úgy tartják, ha a Szervác napján tiszta az idő, akkor jó bortermés várható. Hát mondjuk nálunk fele szerencsére a bortermés sem kell olyan nagyon búsulni, lévén, hogy nem vagyunk egy bortermő vidék, de azért jobban örülnék egy kis tiszta égboltnak, mint ennek a borongós és igencsak esős szerdai napnak. A mai napon Szervác és Imola, valamint Gerda nevű hallgatóinkat köszöntjük, és természetesen hamarosan játszom az ajándékdalt is. 389 éve 1637-ben Richelieu bíboros feltalálta az asztali kést. 86 éve Winston Churchill úgy kezdte beszédét: nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. 76 éve először rendeztek Forma 1-es versenyt. 212 éve született Rónai Jácint pap, a Kossuth gyermekeinek tanítója, a darwinizmus magyarországi megismertetője. 144 éve született Georges Braque, francia kubista festő. 124 éve született Évnet Lajos, Hollandiában majd Peruban élő festő, szobrász. 109 éve Szűz Mária megjelent három portugál paraszt gyermeknek, mindenre 1917-ben került sor. 91 éve Carl C. McGee szabadalmaztatta a parkoló órát. 76 éve született Stevie Wonder, amerikai énekes, zenész, így aztán nem is kérdés, hogy kinek az előadásában készítem elő az ajándékdalt. Mostanra a kalendárium után Master Blaster érkezik, Stevie Wonder és a Jammin. Ezzel a dallal köszöntjük a nap ünnepeltjeit.

0: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
3: Reklámot hallottak!

legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM. Tedd le a telefont és figyelj ránk! Ez itt a valódi felbontás és az igazi hangerő. Kotyogó, a Fun FM.

0: Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én ér véget a tanítás, ezt követően koncentrálhatnak teljes gőzzel az érettségire. Az érettségi vizsgaidőszak menetrendje szerint június 2-a és 4-e között van a jelentkezés az első vizsgaidőszakra, illetve, amint említettem, június 4-én véget ér a végzős osztályok számára a tanév. Június 8-a és 10-e között román nyelvi szóbeli kommunikációs készségek felmérésével pedig megkezdődik az idei érettségi. Az idei végzősök annak a tanintézetnek a titkárságán kell iratkozzanak, ahol tanulmányaikat folytatták.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene!

0: Ha a mai menő összeállításán gondolkodik, adok egy kis segítséget már csak azért is, mert például ma van a Nemzetközi Humusz Nap, illetve ma ünneplik az almás pitét is, ez egy rendkívül finom édesség, desszert, és sokan arra esküsznek, hogy vanília fagyival a legjobb. No de, akinek nincs reggeli, az ne akarjon desszertet. Térjünk csak egy kicsit vissza a Nemzetközi Humusz Napra. Ennek az a célja, hogy hozza össze az embereket a humusz szeretetén keresztül, legyen szó reggeliről, ebédről vagy vacsoráról. Mert ez a rendkívül egyszerű és rendkívül finom, ugyanakkor tápláló, mártogatós, bizony a nap bármelyik szakában megállja a helyét. És hogyha nem szeretne bolti humuszt fogyasztani, készítsen házilag egy klasszikus csicseri borsókrémet. Ehhez viszont kell a tahini, a citrom, a fokhagyma és az olívaolaj, de rendkívül könnyű elkészíteni, és hogyha mondjuk idejében kelt és csak később kezdődik a munkanapja, akkor akár a családot is meglepheti vacsorára egy jó kis humusz mártogatossal, kötelezően ugye pirítóst mellé. No és hogyha már a humusz megvan, akkor gondolkodhatunk a desszertben is. Bár az almás pite eredete Európában nyúlik vissza, képzeljék csak, az első receptet 1381-ben jegyezték le Angliában. Mára az egyik legikonikusabb amerikai desszerté vált. Azt mondják, hogy olyan amerikai, mint az almás pite, holott Európából származik. Na és akkor ugye, amint már említettem, nagyon sokan esküsznek az apple pie à la mode-ra, ami nem más, mint egy gombóc vanília fagyi a friss sütemény mellé. Jó étvágyat!
1: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
2: Hallgasd meg, és vidd tovább.
1: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
2: TEDx Csíkszereda.
1: A jövő visszhangja.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 5-90 bani, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Padoden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Padoden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Reklámot hallottak!

0: dance.
1: Most már felébredtünk, állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

0: Ha valaki követi a Netflixen az egyik legnépszerűbb és legvitatottabb reality műsort, a Too Hot to Handle-t, vagy ugye magyarul Ellenállhatatlan kísértés, annak a Charlie Gier neve már nem tűnik ismeretlennek, de úgy tűnik, hogy végre valahára megtalálja magát a pop iparban is, lévén, hogy a My Madonna imént hallott felvétel, ez bizony tőle származik, és nem az első, amit már kiadott, de valamiért ezt még jobban felkapta a TikTok, mint az előzőeket, így nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb a rádiók játszási listáira is beszivárok, és valljuk be, a dal egyáltalán nem is rossz. Érdemes megjegyezni Charlie Gier nevét, találkozunk még vele szerintem.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mark Rutte NATO főtitkár kedd este megérkezett Bukarestbe egy nappal a Kotroceni palotában megrendezésre kerülő B9 csúcs találkozó előtt. A NATO főtitkárát a szerdai csúcs találkozón társelnöklő Mikus Ordán román és Karol Navroki lengyel elnök együtt fogadta a Kotroceni palotában. Az elnöki hivatal korábbi tájékoztatása szerint Mikus Ordán munkavacsorán fog egyeztetni a lengyel elnökkel, valamint a NATO főtitkárával. A bukaresti 9-ek a B9 és az északi országok szerdai csúcs találkozóján többek között Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz, értesült az Agere Press. A Szenátus Alkotmányossági Bizottsága megállapította, hogy alkotmányos természetű jogi konfliktus áll fenn a parlament és a kormány között a SAFE programot szabályozó rendelet ügyében. A döntésre azt követően került sor, hogy a PESZEDE a Szenátus állandó irodájához fordult. A bizottság elnöke Nádia Cserván szenátor kijelentette, hogy a végrehajtó hatóság által elfogadott dokumentumban olyan elemek is lehetnek, amelyek a büntetőeljárás megindítását indokolhatják egy esetleges jogi felelősség megállapítása érdekében. Hozzátette, nyilvánvaló, hogy legalább hamisításról beszélhetünk, ha nem egyenesen hivatali visszaélésről, hiszen nem lehet egy 8-án elfogadott rendeletet 4-i dátummal közzétenni a hivatalos közlönyben. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában. A tegnap kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét. Ennek alapján a Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyi miniszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Posvai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid pedig közlekedési és beruházási miniszter lett. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezető kinevezésével alakul meg. A miniszterelnök már hétfőn felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a minisztereivel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra kell számítani. További esőzések alakulnak ki a térségben. 9 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet azonban mindössze 6 fokra tehető. A csúcsérték 11-13 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. Elnézve a meteorológiai térképet, bátran kijelenthetem, a naptárgya lehet az esernyő, feltéve, ha gyalogosan veszi mondjuk nyakába a várost. Nem árt a vízhatlan cipő sem, hiszen komoly mennyiségű esővel kell számolni a mai napon. Fülig zenék között komoly felhozatal itt az éterben. FM 87 pont a Csíkszereda, Ella Langley, A Naked Rose, Doja Cat, Boyzone és még sokan mások. Ha kedvük van, tartsanak velem. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, jó reggelt!

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Van egy jó hírem, az új iOS frissítés többek között egy olyan problémára is reagál, ami évek óta bosszanthatta az iPhone és Android felhasználókat. Az Apple ugyanis kiadta az iOS 26.5-ös rendszer frissítést, aminek egyik legnagyobb dobása nem egy látványos dizájntrükk, vagy egy új applikáció lett, hanem az, hogy biztonságosabbá teszi az iPhone és az Android közötti üzenetküldést. Az RCS alapú csetelés mostantól ugyanazzal a végpontok közötti titkosítással működik, mint az iMessage, vagyis a két platform között küldött üzenetek teljes biztonságban vannak, azokat adatátvitel közben semmilyen külső fél nem tudja lefülelni. A rendszer a funkciót automatikusan bekapcsolja, a biztonságos kapcsolatot pedig egy lakat ikon jelzi. Ha valaki mégis módosítani szeretné a beállítást, természetesen azt is megteheti. A frissítés azokra is gondol, akik épp hátat fordítanának az Apple-nek és Androidra váltanának. Az új beállításoknak köszönhetően már nem kell mindent egy az egyben átköltöztetni. Az üzenet mellékletnél például szabadon eldönthető, hogy az összes régi fájl átkerül, vagy csak az elmúlt hónapok tartalma.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Lackó, te milyen jól festesz?
5: Vakolok főnök, de kösz.
4: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
5: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
6: Reklámot hallottak.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Bon, Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Margi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Kultúrtipp. Szabadidős programok a Fan FM rádió ajánlásával.
1: Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot Márton Áron emlékévé nyilvánították. A jubileum keretében Csíkszereda Városháza közös megemlékezésre hívja a híveket és a tisztelőket. Az eseményt május 16-án szombaton este 8 órától tartják a Szabadság téren, a püspököt ábrázoló szoborcsoportnál, amelyet éppen 10 évvel ezelőtt avattak fel. Az emlékesten közreműködik a Hargita Székely Néptánc Színház, valamint a Gaudete Kórus.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentős lehűlés, erős szél és záporok érkeznek a következő napokban, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hideg front vonul át az országon, amely a szokatlanul meleg időt jóval hűvösebb, csapadékosabb légtömegre cseréli. A front átvonulását heves záporok, zivatarok és viharos széllökések kísérik. A szél több térségben elérheti az 50-70 kilométeres óránkénti sebességet, elszigetelten pedig akár 80 km per órás széllökések is előfordulhatnak. A leginkább érintett régiók Körösvidék, a Bánság, Olténia, Munténia, Erdély nyugati része, valamint Dobrudzsa déli térsége. Dominik Fritz szerint nincs reális esély arra, hogy újra létrejöjjön a PESZEDE, PENELE, USZERE, RMDS kormánykoalíció. Az Antenna 3 televízióban az USZERE elnöke reagált Kelemen Hunor kijelentésére, miszerint még van némi remény a koalíció újjáalakítására. Fritz úgy fogalmazott, csodálja Kelemen optimizmusát, de szerinte figyelembe kell venni, hogy az USZERE és a Nemzeti Liberális Párt, a PENELE már kijelentette, nem kíván többé a PESZEDE-vel közösen kormányozni. Dominik Fritz azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az Ilie Bolozsán vezette ügyvivő kormány mandátuma a törvényben megszabott 45 napnál is tovább húzódhat a politikai padhelyzet miatt. Kelemen Hunor, RMDS elnök hétfőn úgy nyilatkozott, továbbra is a korábbi koalíció újraépítését tartja a legéletszerűbb átmeneti megoldásnak, mivel szerinte jelenleg nehéz lenne stabil 2028-ig működő többséget kialakítani. A márciusi 9,87%-ról áprilisban 10,71%-ra nőtt az éves infláció Romániában, közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások 13,04, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02, az élelmiszerek pedig 7,39%-kal drágultak egy év alatt. A fogyasztói árindex 2026 áprilisában 2026 márciusához viszonyítva 100,84% volt. Az év elejétől számított infláció 3,1%-ot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2026 áprilisában 2025 negyedik hónapjához képest 10,7% volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett szeles, borongós, illetve csapadékos időjárásra kell számítani, jelentős mennyiségű esővel számolhatunk. 7 fokot mérnek Csíkszeredában, mindössze 3-4 fokra tehető a reális hőérzet, illetve a csúcsérték 11 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a mai kotyogó utolsó órája, tel is tele fülig zenékkel, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. FM 87.6 Csíkszereda.
0: A legjobb társ a munkában is. Fan FM 87,6.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg, és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: Anno 2005-ben a Dynamite című nagy lemezen jelent meg Seven Days in Sunny June, volt Jamiroquai. Bízom benne, hogy júniusban azért több jut, mint hét napos, vagy napfényes, vagy napsütötte nap, mert különben már a gondolattól is idegesek leszünk, főleg akkor, amikor igen-igen várjuk a nyarat, és főleg ilyen időjárási körülmények közepette, ami jelenleg is tapasztalható. Szélre, illetve viharra figyelmeztető sárga riasztás van érvényben, mindenképpen számolni kell ezekkel. No de, azért nem kell olyan nagyon-nagyon forrón enni a kását, és nem kell olyan nagyon-nagyon szigorúan venni a mai délelőttöt sem. Mivel minden csillagjegynek megvannak a maga domináns jellemvonásai, könnyen hozzáig tudunk rendelni olyan kutyafajtákat, amelyek személyiségükben hasonlítanak hozzánk emberekhez, vagy a legjobban rezonálnak az adott csillagjeggyel. Mit tippel, milyen kutya lenne, hogyha a kutyának született volna? Ne vegyük túlságosan komolyan magunkat ma délelőtt. Írja meg a csillagjegyét, és megmondom, hogyha négy lábuként jött volna a világra, milyen kutya lenne? 0724 860 000.
1: Minden sláger

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Mivel minden csillagjegynek megvannak a maga domináns jellemvonásai, könnyen hozzájuk tudjuk rendelni olyan kutyafajtákat, amelyek személyiségükben legjobban rezonálnak az adott jeggyel. Nos, nyugodtan megtippelheti a csillagjegye alapján, milyen kutyának született volna, de egyszerűbb, hogyha megírja nekem a csillagjegyét, és elmondom én, hogy mit mondanak erről az okosok. Azt mondják, hogy a kos a zodiákus harcosa és az akcióembere, akinek kiapadhatatlan az energiája és gyakran túlcsordul a türelmetlensége. Ha négy lábúként születne újra, egy Jack Russell terrier lenne. Ez a fajta a kos lendületes szellemét és makacs bátorságát tükrözi. Kisebb mérete ellenére is hatalmas az egyénisége, sosem fárad el, és mindig kész a kihívásokra. Éppen olyan hirtelen és szenvedélyesen, mint egy vérbeli kos, állítják a szakemberek. Az oroszlán a fennség, a büszkeség és a domináns, ragyogó karizma jelképe. Kutyás alteregója az afgán agár, amely a királyi méltóságot testesíti meg. Nem azzal akarhatni, hogy kedvünkben jár, hanem a külső eleganciájával és belső önállóságával parancsol tiszteletet. Nagylelkű és hűséges, de csak is akkor, ha megadják neki a kiáró figyelmet és elismerést. Nyilván a csillagjegyeket és a kutyákat azt szerint is ismertetem, hogy milyen kérések futottak be ez idáig SMS-ben, azaz megírhatja nekem SMS-ben a csillagjegyét 0724 860 000. A skorpió az intenzitás, a szenvedély és a mély elkötelezettség jegye. Kutyaként egy rottweiler lenne. Első látásra komoly, sőt tartózkodó, de a hűsége és a ragaszkodása a kiválasztottjaihoz végtelen. A skorpióhoz hasonlóan mély érzelmi kapcsolatokat igényel, és a védelmező ösztönen rendkívül erős, ám ez az intenzitás érzékeny lelket takar. Ha ön is kíváncsi arra, hogy csillagjegye alapján, ha újjá születne négy lábuként, milyen fajta lenne, küldjön nekem egy csillagjegyet SMS-ben. 0724 860 000.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, Fülig Zene.

0: No, lássuk azokat a csillagokat, illetve azokat a párosításokat, mindezt a csillagjegy alapján. Egészen pontosan a nemes egyszerű és nem túl komoly felvetés az, hogyha valaki mondjuk kutyaként születne újjá, akkor egy bizonyos fajta lenne nyilván a születési éve és csillagjegye alapján. No, és azt ígértem, hogy a bejövő kéréseknek eleget téve olvasom fel ezeket a párosításokat. Például a nyilas, a szabadság, a kalandvágy és az örök optimizmus szimbóluma. Kétség kívül egy szibériai husky. A korlátok és a megszokott rutin megfojtja. Imádja a végtelen támokat és a mozgást, a lelkesedése ragadós, és a nyilashoz hasonlóan nehezen viseli a bezártságot. Független szellemű, aki a saját útját akarja járni, de ezt mindig jó kedvel teszi. Nézzük csak, azt mondja, hogy már is itt van egy ikrek. No, hadd találom meg gyorsan az ikreket, és mondom is a kutyafajtát mellé. Az ikrek egyébként a folytonos változás, a kommunikáció és a szellemi kíváncsiság jegye. Kutyás formája a magyar vizsla, hiszen ez a fajta is rendkívül intelligens, nyitott és szociális. Képes egyszerre két helyen lenni, vagy legalábbis egyik pillanatban a legnagyobb sebességgel rohan, a következőben pedig már a gazdájával bújik össze. Folyamatos szellemi és fizikai stimulációra van szüksége, különben unatkozni kezd, akár csak az ikrek. Aztán nézzünk gyorsan egy szűzet is. A szűz a precizitás, az intelligencia és a szolgálatkészség megtestesítője. Kutyaként egy uszkár lenne. Az egyik legokosabb fajta, amely imádja, ha feladatot kap és hasznossá teheti magát. A szűz a tisztaság iránti igényét tükrözi, hogy az uszkár is ápolt külsővel és rendkívüli intelligenciával rendelkezik. Praktikus, könnyen képezhető és mindig kész a rend fenntartására.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 5,90 lei, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
4: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nagyon-nagyon ideje van már annak, hogy ragyogjon a szívünk és elmúljon a sötétség, ahogy Tóth Vera is énekelte a Sorskerék című 2010-ben megjelent dalban. Ez volt az utolsó a mai kotyogóban, ezzel búcsúzom. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy találkozzunk holnap is. Mindössze néhány másodperc maradt hátra déli 12 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, illetve a délutáni műszakban is jó kezekben lesznek, ha velünk maradnak. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak az éterben, új zenékkel és slágerekkel a továbbiakban is, itt az FM 87.6-on Csíkszeredában.
1: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Jelentős lehűlés, erős szél és záporok érkeznek a következő napokban, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hideg front vonul át az országon, amely a szokatlanul meleg időt jóval hűvösebb, csapadékosabb légtömegre cseréli. A front átvonulását heves záporok, zivatarok és viharos széllökések kísérik. A szél több térségben elérheti az 50-70 kilométeres óránkénti sebességet, elszigetelten pedig akár 80 km per órás széllökések is előfordulhatnak. A leginkább érintett régiók Körösvidék, a Bánság, Olténia, Munténia, Erdély nyugati része, valamint Dobrudzsa déli térsége. Dominik Fritz szerint nincs reális esély arra, hogy újra létrejöjjön a PESZEDE, PENELE, USZERE, RMDS kormánykoalíció. Az Antenna 3 televízióban az USZERE elnöke reagált Kelemen Hunor kijelentésére, miszerint még van némi remény a koalíció újjáalakítására. Fritz úgy fogalmazott, csodálja Kelemen optimizmusát, de szerinte figyelembe kell venni, hogy az USZERE és a Nemzeti Liberális Párt, a PENELE már kijelentette, nem kíván többé a PESZEDE-vel közösen kormányozni. Dominik Fritz azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az Ilie Bolozsán vezette ügyvivő kormány mandátuma a törvényben megszabott 45 napnál is tovább húzódhat a politikai padhelyzet miatt. Kelemen Hunor, RMDS elnök hétfőn úgy nyilatkozott, továbbra is a korábbi koalíció újraépítését tartja a legéletszerűbb átmeneti megoldásnak, mivel szerinte jelenleg nehéz lenne stabil 2028-ig működő többséget kialakítani. A márciusi 9,87%-ról áprilisban 10,71%-ra nőtt az éves infláció Romániában, közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások 13,04, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02, az élelmiszerek pedig 7,39%-kal drágultak egy év alatt. A fogyasztói árindex 2026 áprilisában 2026 márciusához viszonyítva 100,84% volt. Az év elejétől számított infláció 3,1%-ot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2026 áprilisában 2025 negyedik hónapjához képest 10,7% volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett szeles, borongós, illetve csapadékos időjárásra kell számítani, jelentős mennyiségű esővel számolhatunk. 7 fokot mérnek Csíkszeredában, mindössze 3-4 fokra tehető a reális hőérzet, illetve a csúcsérték 11 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
3: Reklámot hallottak!

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

0: Fülig.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Fan FM, Fan FM.
0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig.

0: Info.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 16-án szombaton ismét sor kerül a helyi és hagyományos termékek havi vásárára Csíkszeredában. A Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete és Csíkszereda városháza közreműködésével szervezett vásár keretében a Szabadság téren 44 élelmiszertermelő reggel 8 és délután 2, a promenádon pedig 23 kézműves reggel 9 és délután 5 óra között várja a vásárlókat. Helyi ízek, kézműves értékek, jó hangulat. Helyi és hagyományos termékek havi vására Csíkszeredában.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgass meg, és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentős lehűlés, erős szél és záporok érkeznek a következő napokban, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hideg front vonul át az országon, amely a szokatlanul meleg időt jóval hűvösebb, csapadékosabb légtömegre cseréli. A front átvonulását heves záporok, zivatarok és viharos széllökések kísérik. A szél több térségben elérheti az 50-70 km-es óránkénti sebességet, elszigetelten pedig akár 80 km/órás széllökések is előfordulhatnak. A leginkább érintett régiók Körösvidék, a Bánság, Olténia, Munténia, Erdély nyugati része, valamint Dobrudzsa déli térsége. Dominik Fritz szerint nincs reális esély arra, hogy újra létrejöjjön a PESZEDE, PENELE, USZERE, RMDS kormánykoalíció. Az Antenna 3 televízióban az USZERE elnöke reagált Kelemen Hunor kijelentésére, miszerint még van némi remény a koalíció újjáalakítására. Fritz úgy fogalmazott, csodálja Kelemen optimizmusát, de szerinte figyelembe kell venni, hogy az USZERE és a Nemzeti Liberális Párt, a PENELE már kijelentette, nem kíván többé a PESZEDE-vel közösen kormányozni. Dominik Fritz azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az Ilie Bolozsán vezette ügyvivő kormány mandátuma a törvényben megszabott 45 napnál is tovább húzódhat a politikai padhelyzet miatt. Kelemen Hunor, RMDS elnök hétfőn úgy nyilatkozott, továbbra is a korábbi koalíció újraépítését tartja a legéletszerűbb átmeneti megoldásnak, mivel szerinte jelenleg nehéz lenne stabil 2028-ig működő többséget kialakítani. A márciusi 9,87%-ról áprilisban 10,71%-ra nőtt az éves infláció Romániában, közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások 13,04, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02, az élelmiszerek pedig 7,39%-kal drágultak egy év alatt. A fogyasztói árindex 2026 áprilisában 2026 márciusához viszonyítva 100,84% volt. Az év elejétől számított infláció 3,1%-ot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2026 áprilisában 2025 negyedik hónapjához képest 10,7% volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett szeles, borongós, illetve csapadékos időjárásra kell számítani, jelentős mennyiségű esővel számolhatunk. 7 fokot mérnek Csíkszeredában, mindössze 3-4 fokra tehető a reális hőérzet, illetve a csúcsérték 11 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Környezetünk védelme közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
4: Reklámot hallottak.
5: Fun

0: Kultúrtipp. Szabadidős programok a Fan FM rádió ajánlásával.
1: Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot Márton Áron emlékévé nyilvánították. A jubileum keretében Csíkszereda Városháza közös megemlékezésre hívja a híveket és a tisztelőket. Az eseményt május 16-án szombaton este 8 órától tartják a Szabadság téren, a püspököt ábrázoló szoborcsoportnál, amelyet éppen 10 évvel ezelőtt avattak fel. Az emlékesten közreműködik a Hargita Székely Néptánc Színház, valamint a Gaudete Kórus.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fan FM Rádió.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül.
0: Fan
1: FM, fülig zene.
2: Hey. Yeah.

0: követőimnek jobban tetszik, yeah. Követőimnek,
1: Fültől fülig, Fan FM.
0: I'm high on you.
1: High on you. FM 87.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentős lehűlés, erős szél és záporok érkeznek a következő napokban, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hideg front vonul át az országon, amely a szokatlanul meleg időt jóval hűvösebb, csapadékosabb légtömegre cseréli. A front átvonulását heves záporok, zivatarok és viharos széllökések kísérik. A szél több térségben elérheti az 50-70 kilométeres óránkénti sebességet, elszigetelten pedig akár 80 km per órás széllökések is előfordulhatnak. A leginkább érintett régiók Körösvidék, a Bánság, Olténia, Munténia, Erdély nyugati része, valamint Dobrudzsa déli térsége. Dominik Fritz szerint nincs reális esély arra, hogy újra létrejöjjön a PESZEDE, PENELE, USZERE, RMDS kormánykoalíció. Az Antenna 3 televízióban az USZERE elnöke reagált Kelemen Hunor kijelentésére, miszerint még van némi remény a koalíció újjáalakítására. Fritz úgy fogalmazott, csodálja Kelemen optimizmusát, de szerinte figyelembe kell venni, hogy az USZERE és a Nemzeti Liberális Párt, a PENELE már kijelentette, nem kíván többé a PESZEDE-vel közösen kormányozni. Dominik Fritz azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az Ilie Bolozsán vezette ügyvivő kormány mandátuma a törvényben megszabott 45 napnál is tovább húzódhat a politikai padhelyzet miatt. Kelemen Hunor, RMDS elnök hétfőn úgy nyilatkozott, továbbra is a korábbi koalíció újraépítését tartja a legéletszerűbb átmeneti megoldásnak, mivel szerinte jelenleg nehéz lenne stabil 2028-ig működő többséget kialakítani. A márciusi 9,87%-ról áprilisban 10,71%-ra nőtt az éves infláció Romániában, közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások 13,04, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02, az élelmiszerek pedig 7,39%-kal drágultak egy év alatt. A fogyasztói árindex 2026 áprilisában 2026 márciusához viszonyítva 100,84% volt. Az év elejétől számított infláció 3,1%-ot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2026 áprilisában 2025 negyedik hónapjához képest 10,7% volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett szeles, borongós, illetve csapadékos időjárásra kell számítani, jelentős mennyiségű esővel számolhatunk. 7 fokot mérnek Csíkszeredában, mindössze 3-4 fokra tehető a reális hőérzet, illetve a csúcsérték 11 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a az ízletekben.
3: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
4: Hallgasd meg, és vidd tovább.
3: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
4: TEDx Csíkszereda.
3: A jövő visz hangja.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentős lehűlés, erős szél és záporok érkeznek a következő napokban, figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint hidegfront vonul át az országon, amely a szokatlanul meleg időt jóval hűvösebb, csapadékosabb légtömegre cseréli. A front átvonulását heves záporok, zivatarok és viharos széllökések kísérik. A szél több térségben elérheti az 50-70 kilométeres óránkénti sebességet, elszigetelten pedig akár a 80 km/h széllökések is előfordulhatnak. A leginkább érintett régiók Körösvidék, a Bánság, Holténia, Munténia, Erdély nyugati része, valamint Dobrudzsa déli térsége. Megtalálták az erdőben azt a kisfiút, aki 3 napja tűnt el az alsósebesi erdőkben. Állapota stabil, a helyszínen orvosi ellátásban részesült, és kórházba szállítják további kezelés céljából, közölte a román rendőrség. A hétfőn eltűnt gyermeket egy erdős területen találták meg, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahol elindult az apja mellől. A gyermeket a Belügyminisztérium légiforgalmi főfelügyelőségének egy helikopterére szerelt hőkamerája fedezte fel. Megkezdődött a bukaresti 9-ek csúcs találkozója, melynek célja a régió NATO-val kapcsolatos jövőképének összehangolása, jelentette ki Nikus Ordán. A román államfő felszólalásában hangsúlyozta, a térség valamennyi országa számára a saját biztonsága jelenti a prioritást, de a NATO és a transzatlanti kapcsolatok erősítése is nagyon fontos. A szövetségesek fokozott európai katonai jelenlétét és hiteles védelmi beruházásokat sürgetett Karol Navroki lengyel elnök, aki üdvözölte az északi országok részvételét a tanácskozáson, hangsúlyozva, elkötelezettségük erősíti Észak- és Kelet-Európa biztonságát. Kelemen Hunor szerint a 10%-ot meghaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő. Reagálta az RMDSZ elnöke az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb inflációs adataira. Kelemen Hunor elmondta, a közel-keleti háború miatt nőttek az üzemanyagárak, és ez a termékek, valamint szolgáltatások árában is elkerülhetetlenül megmutatkozik. Külső hatás nélkül 6-7%-os lenne jelenleg az infláció Romániában. Az RMDSZ elnöke elmondta, ebben a helyzetben az áfa emelés semmiképpen nem jöhet szóba, inkább az áfa csökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a távol keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára. Az INESZ-e keddi jelentése szerint a márciusi 9,87%-ról áprilisban 10,71%-ra nőtt az éves infláció Romániában, miután a szolgáltatások 13,04%, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02%, az élelmiszerek pedig 7,39%-kal drágultak egy év alatt. Nem támogatják kellő mértékben az oktatásban dolgozók a tervezett tiltakozásokat, derül ki a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetség által végzett felmérésből. Május 18-ára figyelmeztető sztrájkot, május 25-ére pedig általános munkabeszüntetést helyeztek kilátásba az oktatási rendszerben tervezett megszorítások miatt. Hétfőn azonban még 20% alatt volt a támogatottság országos szinten. A jelenlegi adatok alapján egyelőre nem látszik reálisnak az általános sztrájk megszervezése. Sok pedagógus úgy érzi, jelenleg nincs értelme munkabeszüntetésbe kezdeni, mivel a kormányválság miatt nincs olyan partner, akivel érdemi tárgyalásokat lehetne folytatni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a borongós, csapadékos, ugyanakkor szeles időjárás, ami tovább ront a hőérzeten. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, mindössze 3-4 fokra tehető a reális hőérzet. Holnaptól valamelyest felszakadozik a gomoly felhőzet, nő a napos órák száma és mérséklődik az esőzés. A reggeli órákban a hőmérséklet 2 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 16 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon

0: Hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
2: Hallgasd meg és vidd tovább.
1: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
2: TEDx Csíkszereda.
1: A jövő visszhangja.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
4: Igazi slágerek
3: és napjaink kedvencei változatosan.
4: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentős lehűlés, erős szél és záporok érkeznek a következő napokban, figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint hidegfront vonul át az országon, amelyen szokatlanul meleg időt jóval hűvösebb, csapadékosabb légtömegre cseréli. A front átvonulását heves záporok, zivatarok és viharos széllökések kísérik. A szél több térségben elérheti az 50-70 kilométeres óránkénti sebességet, elszigetelten pedig akár a 80 km/órás széllökések is előfordulhatnak. A leginkább érintett régiók Körösvidék, a Bánság, Holténia, Munténia, Erdély nyugati része, valamint Dobrudzsa déli térsége. Megtalálták az erdőben azt a kisfiút, aki 3 napja tűnt el az alsósebesi erdőkben. Állapota stabil, a helyszínen orvosi ellátásban részesült, és kórházba szállítják további kezelés céljából, közölte a román rendőrség. A hétfőn eltűnt gyermeket egy erdős területen találták meg, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahol elindult az apja mellől. A gyermeket a Belügyminisztérium légiforgalmi főfelügyelőségének egy helikopterére szerelt hőkamerája fedezte fel. Megkezdődött a bukaresti 9-ek csúcs találkozója, melynek célja a régió NATO-val kapcsolatos jövőképének összehangolása, jelentette ki Nikus Sorradán. A román államfő felszólalásában hangsúlyozta, a térség valamennyi országa számára a saját biztonsága jelenti a prioritást, de a NATO és a transatlanti kapcsolatok erősítése is nagyon fontos. A szövetségesek fokozott európai katonai jelenlétét és hiteles védelmi beruházásokat sürgetett Karol Navroki lengyel elnök, aki üdvözölte az északi országok részvételét a tanácskozáson, hangsúlyozva, elkötelezettségük erősíti Észak- és Kelet-Európa biztonságát. Kelemen Hunor szerint a 10%-ot meghaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő. Reagálta az RMDSZ elnöke az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb inflációs adataira. Kelemen Hunor elmondta, a közel-keleti háború miatt nőttek az üzemanyagárak, és ez a termékek, valamint szolgáltatások árában is elkerülhetetlenül megmutatkozik. Külső hatás nélkül 6-7%-os lenne jelenleg az infláció Romániában. Az RMDSZ elnöke elmondta, ebben a helyzetben az áfa emelés semmiképpen nem jöhet szóba, inkább az áfa csökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a távol keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára. Az INESZ-e keddi jelentése szerint a márciusi 9,87%-ról áprilisban 10,71%-ra nőtt az éves infláció Romániában, miután a szolgáltatások 13,04%, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02%, az élelmiszerek pedig 7,39%-kal drágultak egy év alatt. Nem támogatják kellő mértékben az oktatásban dolgozók a tervezett tiltakozásokat, derül ki a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetség által végzett felmérésből. Május 18-ára figyelmeztető sztrájkot, május 25-ére pedig általános munkabeszüntetést helyeztek kilátásba az oktatási rendszerben tervezett megszorítások miatt. Hétfőn azonban még 20% alatt volt a támogatottság országos szinten. A jelenlegi adatok alapján egyelőre nem látszik reálisnak az általános sztrájk megszervezése. Sok pedagógus úgy érzi, jelenleg nincs értelme munkabeszüntetésbe kezdeni, mivel a kormányválság miatt nincs olyan partner, akivel érdemi tárgyalásokat lehetne folytatni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a borongós, csapadékos, ugyanakkor szeles időjárás, ami tovább ront a hőérzeten. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, mindössze 3-4 fokra tehető a reális hőérzet. Holnaptól valamelyest felszakadozik a gomoly felhőzet, nő a napos órák száma és mérséklődik az esőzés. A reggeli órákban a hőmérséklet 2 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 16 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
5: Reclamă hallottak. Fun.

0: Info.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene!

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
3: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Kultúrtipp. Szabadidős programok a Fun FM rádió ajánlásával.
1: Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot Márton Áron emlékévé nyilvánították. A jubileum keretében Csíkszereda Városháza közös megemlékezésre hívja a híveket és a tisztelőket. Az eseményt május 16-án szombaton este 8 órától tartják a Szabadság téren, a püspököt ábrázoló szoborcsoportnál, amelyet éppen 10 évvel ezelőtt avattak fel. Az emlékesten közreműködik a Hargita Székely Néptánc Színház, valamint a Gaudete Kórus.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentős lehűlés, erős szél és záporok érkeznek a következő napokban, figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint hidegfront vonul át az országon, amely a szokatlanul meleg időt jóval hűvösebb, csapadékosabb légtömegre cseréli. A front átvonulását heves záporok, zivatarok és viharos széllökések kísérik. A szél több térségben elérheti az 50-70 kilométeres óránkénti sebességet, elszigetelten pedig akár a 80 km/h széllökések is előfordulhatnak. A leginkább érintett régiók Körösvidék, a Bánság, Holténia, Munténia, Erdély nyugati része, valamint Dobrudzsa déli térsége. Megtalálták az erdőben azt a kisfiút, aki 3 napja tűnt el az alsósebesi erdőkben. Állapota stabil, a helyszínen orvosi ellátásban részesült, és kórházba szállítják további kezelés céljából, közölte a román rendőrség. A hétfőn eltűnt gyermeket egy erdős területen találták meg, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahol elindult az apja mellől. A gyermeket a Belügyminisztérium légiforgalmi főfelügyelőségének egy helikopterére szerelt hőkamerája fedezte fel. Megkezdődött a bukaresti 9-ek csúcs találkozója, melynek célja a régió NATO-val kapcsolatos jövőképének összehangolása, jelentette ki Nikuson Dán. A román államfő felszólalásában hangsúlyozta, a térség valamennyi országa számára a saját biztonsága jelenti a prioritást, de a NATO és a transatlanti kapcsolatok erősítése is nagyon fontos. A szövetségesek fokozott európai katonai jelenlétét és hiteles védelmi beruházásokat sürgetett Karol Navroki lengyel elnök, aki üdvözölte az északi országok részvételét a tanácskozáson, hangsúlyozva, elkötelezettségük erősíti Észak- és Kelet-Európa biztonságát. Kelemen Hunor szerint a 10%-ot meghaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő. Reagálta az RMDS elnöke az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb inflációs adataira. Kelemen Hunor elmondta, a közel-keleti háború miatt nőttek az üzemanyagárak, és ez a termékek, valamint szolgáltatások árában is elkerülhetetlenül megmutatkozik. Külső hatás nélkül 6-7%-os lenne jelenleg az infláció Romániában. Az RMDS elnöke elmondta, ebben a helyzetben az áfa emelés semmiképpen nem jöhet szóba, inkább az áfa csökkentést kellene komolyan megfontolni, és vonzóvá kell tenni az országot a Távol-Keletről, Ázsiából kivonuló és Európa felé közeledő beruházók számára. Az INESZ-e keddi jelentése szerint a márciusi 9,87%-ról áprilisban 10,71%-ra nőtt az éves infláció Romániában, miután a szolgáltatások 13,04%, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02%, az élelmiszerek pedig 7,39%-kal drágultak egy év alatt. Nem támogatják kellő mértékben az oktatásban dolgozók a tervezett tiltakozásokat, derül ki a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetség által végzett felmérésből. Május 18-ára figyelmeztető sztrájkot, május 25-ére pedig általános munkabeszüntetést helyeztek kilátásba az oktatási rendszerben tervezett megszorítások miatt. Hétfőn azonban még 20% alatt volt a támogatottság országos szinten. A jelenlegi adatok alapján egyelőre nem látszik reálisnak az általános sztrájk megszervezése. Sok pedagógus úgy érzi, jelenleg nincs értelme munkabeszüntetésbe kezdeni, mivel a kormányválság miatt nincs olyan partner, akivel érdemi tárgyalásokat lehetne folytatni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a borongós, csapadékos, ugyanakkor szeles időjárás, ami tovább ront a hőérzeten. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, mindössze 3-4 fokra tehető a reális hőérzet. Holnaptól valamelyest felszakadozik a gomoly felhőzet, nő a napos órák száma és mérséklődik az esőzés. A reggeli órákban a hőmérséklet 2 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 16 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

Tűztől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: nálunk a Mikó, Vár, a Petőfi, Utca, a Fun FM Rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM Rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.
3: Show

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy sláger.

0: Kultúrtipp. Szabadidős programok a Fan FM rádió ajánlásával.
1: Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot Márton Áron emlékévvé nyilvánították. A jubileum keretében Csíkszereda Városháza közös megemlékezésre hívja a híveket és a tisztelőket. Az eseményt május 16-án szombaton este 8 órától tartják a Szabadság téren, a püspököt ábrázoló szoborcsoportnál, amelyet éppen 10 évvel ezelőtt avattak fel. Az emlékesten közreműködik a Hargita Székely Néptánc Színház, valamint a Gaudete Kórus.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Fanatem Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Fun FM Rádió, Fülig zene.
2: És most egy újabb dal
3: az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: zene, félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM, félig zene.
2: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
3: Útinfót hallottak.
4: Kevesebb duma, több zene!

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Egy évtized legjobb dalai. Ez az évjárat.
1: Fülig zene. Fun FM.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: Bonfm Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
2: Bárhol jár.
0: Változatosan. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok. Fenyő
3: Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

FM. FM 87.6. Csíkszeredó. Fan FM.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fűtől fülig, fanefem. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.